0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 24-i magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Új kihívásokkal küzd az egyik legvonzóbb horvát turisztikai célpont. Kiváló a tengervíz minősége a horvát part, majdnem minden pontján. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre. A nap második felében csapadékkal kell számolni.
1: Híreink következnek.
0: A plitvicei tavak nemzeti park idén nyáron is stabilan teljesít, a látogató számok ugyanis nagyjából az előző évi szinten maradtak. A park vezetése ugyanakkor nem a forgalom további növelésére, hanem a turisták hosszabb tartózkodása ösztönzésére koncentrál. Tomislav Kovácsovics megbízott igazgató elmondta, hogy a heti látogató számok ugyan 2-3%-os ingadozást mutatnak, összességében azonban a park az előző évhez hasonlóan teljesít. Az UNESCO világörökségi helyszín továbbra is vonzza a világ minden tájáról érkező turistákat. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a plitvicei tavak ne csupán egynapos kiránduló hely maradjon, hanem többnapos úti céllá váljon. Ennek érdekében a Nemzeti Park és a helyi önkormányzat közösen bővíti a térség turisztikai kínálatát. Az egyik legújabb fejlesztés a helyi idegenforgalmi irodával közösen kialakított glagolita ösvény, amely a séta során glagolita betűkkel és festett sziklafeliratokkal mutatja be a horvát nyelv történetét, új programot kínálva a tavakon túl is. Ezzel párhuzamosan zajlik a történelmi Plitvice szálloda felújítása, amelynek részeként egy kisebb wellness részleget és az egészséges életmódhoz kapcsolódó programokat terveznek bevezetni. Mindezzel azt szeretnék elérni, hogy a vendégek több időt töltsenek el a környéken. A park az akadálymentesítés terén is fejlődik. Bár a helyi vendéglátóhelyek vegyes szezonról számolnak be, a plitvicei tavak továbbra is Horvátország egyik legerősebb turisztikai célpontja. Súlyos motorhiba miatt kénytelen volt leállítani az olaszországi kompjáratait a horvát állami hajózási társaság, a Jadrolinia. A nyári főszezon kellős közepén történt leállás komoly fennakadást okoz a turisztikai és kereskedelmi forgalomban. A 2023-ban épített Dalmácia a Jadrolinia flottájának a legnagyobb hajója, amely a Split Bari és a Split Ancona, valamint a Dubrovnik Bari útvonalakat szolgálja ki. A hétvégén a hajó nem tudott kifutni Dubrovnikból, miután súlyos műszaki hibát észleltek a motorjában. Az ankonai járat egészében közlekedik, így a Dalmát, valamint a szomszédos hercegovinai régió turizmusa és gazdasága szempontjából is stratégiai fontosságú összeköttetésnek számít. A szezonális a bári járatok emellett szintén jelentős számú olasz turistát vonzanak a térségbe. A cég elnézéskét az érintett utasoktól is közölte, hogy kénytelen törölni a közelebbi járatokat, az ankonai és a bári útvonalon egyaránt. A társaság ígérete szerint minden utasnak visszatérítik a jegy árát, valamint megtérítik a törlésből eredő egyéb költségeket is. Ezen felül alternatív közlekedési lehetőségek biztosításán is dolgoznak. A hajózási társaság ugyanakkor sem a motorhiba pontos okáról, sem a javítás várható időtartamáról és helyszínéről nem adott ki részletesebb tájékoztatást. Azt sem erősítették meg, hogy rendelkezésre áll a helyettesítő hajó az olaszországi útvonalakon, mint ahogy az sem, hogy meddig tarthat a szolgáltatás szüneteltetése. A legutóbbi vizsgálatok alapján Horvátország déli tengerpartján az ellenőrző strandok 97%-án kiváló a tengervíz minősége. Ez derül ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A fürdési szezonban jelenleg 127 strandot ontak be rendszeres monitoring programban. A mintavétel két hetente történik, így évente strandonként nagyjából 10-szer ellenőrzik a vízminőséget. Szennyezés kimutatása esetén a probléma megszűnéséig napi mintavételre állnak át. A legutóbbi vizsgálati körben mintegy 720 mintát elemeztek. Dolores Grillet, az intézet környezetvédelmi osztályának vezetője az eredmények kapcsán elmondta, hogy a helyszínek 1,4%-a jó, 1%-a megfelelő és mindössze 0,4%-a kapott nem megfelelő minősítést. A laboratóriumi vizsgálatok egyik kulcsparaméter az Escherichia coli baktérium jelenléte, amely a széklet eredeti szennyeződés elsődleges mutatója. A mintavétel szigorú protokoll szerint zajlik, a vizet a partvonaltól körülbelül 1 méterre, nagyjából 1 méteres vízmélységben, a felszín alatt mintegy 20 cm-rel gyűjtik be. A fürdőzők maguk is jelezhetik az esetleges szennyezést, ehhez a strandokon kihelyezett QR kódokat is használhatják. A horvát rendszer a gyorsaságával az Európai Unióban is kiemelkedőnek számít. Még más uniós tagállamokban gyakran csak éves összesítéseket tesznek közé. Horvátországban a legfrissebb eredmények akár 48 órán belül elérhetők. Az összesített vízminőségi értékelés 4 fürdési szezon adatainak összevetésével állítják össze.

A 12 apostol egyikére a bőrmunkások, csizmadiák, kesztyűsök, könyvkötők, mészárosok, szűrszabók, vargák védőszentjére, akinek oltalmát idegesség ellen is kérik, emlékezünk liturgikus ünnepén, augusztus 24-én. Szent Bertalanról keveset tudunk, az új szövetség csak az apostol névsorokban említi. Már a neve körül is nehézségek vannak, mert 4 névsorban Fülöp mellett szerepel Bertalanként. Szent János evangéliumában ugyancsak Fülöppel együtt jelenik meg, de Nátániel néven. Ő az igazi izraelita, akit az Úr a fügefa alatt látott. Valószínűleg látszik, hogy a Bertalan, a Bartolomeusz vagy Bartolmaj, azaz Talmai fia magyarosított formája. A családi, a Nátániel pedig a személyneve volt az apostolnak. Apokrif iratok tudósítása szerint Bertalan először Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Itt lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy megnyúzták, majd lefejezték. Bertalan apostol erekéi a 6. században kerültek Lipari szigetére. 938-ban a 3. Ottó császár Beneventóból Rómába vitette az erekéket, ahol a Tiberi szigetén templomot építetett az apostol tiszteletére. Az apostol koponyáját 1238 óta a frankfurti dómban őrzik. Ünnepét 1568-ban vették fel a római naptárba, augusztus 24-ére. A legenda szerint Bertalan Indiába vagy Örményországba ment, itt talált egy templomot, amelyben egy gyógyító bálvány volt. Ez a bálvány beszélt és minden hozzá folyamodó betegnek gyógyulást ígért. Mikor Bertalan belépett a templomba, nagyon sok beteg tartózkodott ott, és áldozatot akartak bemutatni a bálvány előtt. Ám a bálvány egyszer csak felkiáltok, ti szegények, hagyjátok az áldozatot, és ne ajánljatok fel nekem, nehogy az én szenvedésemből is részt kapjatok, mivel Bertalan lánca megkötöz engem. E szavak után a bálvány 1000 darabra tört, az apostol pedig imádságával meggyógyította az összes jelenlévő beteget. Útja közben elért Polinius királyhoz is, akinek a lánya lelki beteg volt. Meggyógyította, majd hirdette a királynak az evangéliumot. Az egész ház népével együtt megkeresztelkedett, sőt később püspögi tisztséget is viselt az egyházban. Meghallotta ezt Astrages király, Polinius testvére, és haragjában elfogadta Bertalant. Ezekkel a szavakkal támadt rá, te vagy az, aki megtévesztette a testvéremet? Isten embere így válaszolt, én nem megtévesztettem, hanem megtérítettem. Akkor a király esküvel fogadta, hogy kényszeríteni fogja áldozon baldak pálványának. Bertalan azonban így tagadta meg a parancsot. Én megkötöztem a te istenedet, ha te megteszed ugyanezt az én istenemmel, akkor teljesítem parancsodat, ha nem, akkor összetöröm baldak képét. Nem sokkal ezután jött egy hírnök és jelentette, hogy baldak képe összetörve fekszik a templomában. Erre a király megszaggatta a ruháját, Bertalan megveszőztette, majd megparancsolta, hogy nyúzzák meg. Miután ez megtörtént, keresztre feszítették, majd lefejezték. Miután meghalt, hogy végleg megszabaduljanak az apostoltól, koporsóba zárták a testét, majd 4 másik vértanú koporsójával együtt a tengerre tették, hogy a víz sodorja el őket. Később Teodor apát így beszélt az apostolokról. Az apostolok felosztották maguk között a világot, és a királyok királyának helytartói lettek. Bertalanra Örményország jutott. Ott látod őt, amint nyelvének ekéjével felszántja a lelkek földjét, elveti Isten igének magvát a szívek barázdáiba, s telepíti az Úr szőlejét és paradicsomát. Az embereknek gyógyszert adott a betegségek ellen, kitépte a tudatlanság töviseit, kiirtotta a hitetlenség őserdőit, és a hittételek köveiből oltalmat adó házat épített nekik. Bertalan ünnepét nem csak egyházi jelentősége, kiemelte liturgikus rangja, hanem a gazdasági élettel való kapcsolata, naptári helyzete, őszkezdő időpontja miatt is több vidékünkön szármon tartják. Az ősz kezdetét jelezte, a betakarítás, hálaadó és a szántás, vetés, egyéb előkészület segélykérő, oltalomkereső érzelmeivel. Több helyen a szüret kezdő napja is volt. Bertalannak a szőlőhegyek védőszentjeként való tisztelete a Pannontáj ősi hagyományai közé tartozott. A szlovéneknél is ünnepén indult meg a szüretre való mágikus készülődés. Ezen a napon kezdtek a szőlőpusztító madarak ellen kerepelni.
szőretre, a szőlőfürtök lemecésére, új borszűrésére készülődik. A karszagiak úgy tartották, amilyen embertalan napján az idő, olyan lesz az ősz. Az ivatar sok jeget és havat jelent. Ha ezen a napon esik az eső, Lesence német falu öregjei jó káposzta termése számítottak, mert Bertalan a káposzta közé dobálja kezében hordott fejét. Bertalan ünnepe a vajkopülésnek is jeles napja volt. A gőcseiek ebből a vajból egy kanállal a vetőbúza közé tettek, hogy csörmölyös, vagyis törmelékes ne legyen. A lencsét is megdörzsölték vele, hogy a zsizsik bele ne essék. Bertalankor szedett mogyoróolaját fájos fül orvosságának tartották.

0: Időjárás jelentés.
1: Napsütéses, nyáriasan meleg volt vidékünk mai időjárása. Széken délben 29 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1019 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben vagy túlnyoman napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. A nap második felében nyugat irányából megerősödik a felhőzet, némi csapadékot hozva vidékünkre. Gyenge vagy mérsékelt déli dél-keleti irányú szél fúj. A hőmérséklete nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 15 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 30 Celsius fokot. Augusztus 24-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszönöm önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.